ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

You're what's hotter than.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: I'll go. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: It is 90s, 2000s music radio.

0: Dream.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

to get her shattered fine.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, és persze kellemes ébredést, hiszen tudjátok, ilyenkor van az, amikor a műsorvezető is veletek együtt ébredezik. Kicsit rövid volt nekem is az éjszaka tegnapi fantasztikus partin, a parádó után, ami dokingnál. A gyerekek óriási, fergeteges buli volt. Nagyon-nagyon szuperül éreztem magam, és nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak, elsősorban Dokinak, hogy meghívott engem. Kedves Fire kollégámnak is, Kukori bácsit is megismerhettem személyesen. Fantasztikus egy Chávez, az tuti. Volt velünk DJ Suci is. Köszönjük szépen mindenkinek tegnapi napot. És persze Évinek is a sok-sok finom kajcsit. Ma pedig zenék a lokát DJ Csobival 10 órától. És ért kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó főzőcskézést, a melóban lévőknek kitartást.

És amivel kezdtünk, az nem más, mint Alex Mia és a Dora Dora. Kicsit felébredünk. Viber számunk 2035-7045-995-ös, ide jöhetnek az üzik. Honlapunk címet www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, amelyeket ébresztünk nektek. És a 80-as évektől egészen napjainkig zenélünk.

akkor kicsit megrázzuk magunkat, Free DJ-zzel és My Ritmo-val. Gyerünk, szuperek, hajrázokkal, a finom kacsikkal. És ha persze utaztok, akkor vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Az időnek szerintem király mindenhez is.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: És akkor nézzünk egy kis Vivel, ki volt a leggyorsabb, ki volt a legfittebb, hát én, hát ki más. Itt van velünk kedves Kaszab Timi, szia Timikém. Szia Dága Csabi, üdvözlök minden kedves hallgatót. Friss voltam, és a túlóra megszavazva. Kedves Timikém, sajnálom, nem ez túlóra. Érkezik hozzátok 12-től Boriszka. Köszönöm szépen neked, érezd jó magad.

Akkor egy kis ébresztő. Mikó Bernász Kúni vele. És egy jó kis görög zene. Zorbász Tidaki. Zorbász Tidaki.

András itt van velünket, és fújtja el Lőzsi, szia Lőzskám, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk kellemes jó reggel, DJ Csabi pihenten. Hát majdnem. Azt hitte nekem már jobb a hangod. Kösz csike. A csapjunk a lecsóba.

Itt van velünk kedves Mazsi is. Szia-szia, Mazsikám, üdvözöllek titeket is. Szép reggelt és jó adást kívánok, kedves Csobi. Köszönöm szépen neked is, viszont kívánom. Te is főzi finomokat, hogyha éppen fődöcskézel.

És akkor egy kis Zorba után megyünk tovább egy 2025-ös októberi zenével. Ő pedig nem lesz más, és Cikora Robert és Valmár közöse, a bizonyos balatoni lány.

ismételten Vibe Jözed, itt van valinket egy Csoki Zsolti is Felső Tárkányból. Zsoltikám, egy hatalmas pacsi neked. Szia Csabi, sziasztok, szuperek. Köszönjük szépen, érezd jó magad te is, nagyon-nagyon. Hangerőt meg vegyétek ám fel. Hogy hallják a szomszédok, hogy mit hallgattok. Hát, ha meg tetszik nekik. Hát, ott vagyunk veletek földön, vízen, levegőben. És még tengeralattjáróban is.

0: egy évet visszaugrunk az időben, ékedik hozzátok. Tóth Tünde is fennáll a ködös dala 2024-ből.
1: Zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy.
0: Zöld az erdő.

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: És itt van velünk kedves Kelemen Tamási családja. Hello, hello Tomikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello Csobi király, üdv a családnak és minden hallgatónak innét Ugodról. Nagyon jó műsort kívánunk, köszönöm szépen Tomikám. Nagyon jókat kívánok nektek is.

És itt van még velünk kedves Farkas Sándor is. A görög tengerpartól jelentkezik hozzánk. Kedves Sándor, kellemes nyaralás nektek. Azt mondta, hogy jó hallani. Köszönöm szépen. Nektek meg jó pancsi, jó kikapcsolódás, nyaralást.

És hát remélem, kedves hallgatók, hogy lassan-lassan velem együtt éveztek. Van velünk kedves Mihálovics József, szia-szia Józsikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, szép napot, köszönöm szépen, neked is viszont kívánom. Figyelj, megyünk tovább.

Kedves hallgatók, a lendületet szerintem nem fogyott el tegnap este óta. Hát így ébredtem. Nagyszerű német Hands Up csapat, Groove Coverage, On The Radio, Dance Void bootlegben. Lehet kavargatni, tekergetni jobbra-balra. Begyúrni a tésztát, ha éppen valaki azt csinál. És ugye van, aki persze kenyeret is maga süti meg. Hello, hello.

kedves Mozsi pedig azt írja, hogy majd fog főzni. Mozsikám, finom legyen. Majd nyitom az ablakot, ha bár nyitva van, lehet küldeni fénypostával. Jó főzésteket, hajrá, hajrá!

És itt van velünk az Isa család is. Hello, hello, Istikém! Sziasztok, üdvözöllek benneteket is! Csodás vasárnapi napot kívánok neked, kedves DJ Csabi Edéből, Edő Szentgyörgyből! Az Isa család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk! Csodás napot kívánunk mindenkinek, kezdődött a szuper party! Köszönöm szépen, Istikém! Tudjátok, zenei kavalkád! Mindenhez is! Következő zenével, kedves hallgatók, hát persze, hogy van kedvetek, és ha a közeletekben van a páratok, akkor egy kicsit fogjátok már meg, tehát pörgessétek, forgassátok. Jönnek ugyanis a királyok.

Remélem, kedves hallgatók, jót táncoltatok, és végig fogtok is. És persze mindenkinél minden finom lesz, mert ő is gyorsabban telik a Super DJ Rádióval. Aztán jött a megérdemelt pihenés, persze vannak, akik mennek délutára. Azoknak még tovább is kitartást kívánok.

0: zenét meg annak küldeném, akit egy nap jól beledobott a Velencébe, kedves Fire kollégámnak. Efelem is a ráncok a szemem alatt.
1: Ugyanaz úgy is a lényeg.
0: Persze mindenket a Super DJ rádió hallgatónak, aki velünk van.

És egy újabb Viber üzenet, kedves kaszab Timitől. Szeretek én egy Marcelino számot. Kedves Timikém, akkor szóljon kérdésre itt a Super DJ Rádion. És jó kis sexy lady, hiszen mindig szexizsák vagyunk, ugye? Bírjuk még a gyűrűrést.

is ismételten vibe-őzelt, itt van velünket Szabó István is. Hello, hello Istikém, üdvözöllek titeket is, hello Csabi király. Hallom azért túlélted a tegnapi kemény napot. Szeretném kérni a Gladiátor zenét valami remixben, köszönöm szépen, jó hétvégét mindenkinek. Istikém, ez nekem most nem nagyon ugrik be. Egy címet szeretnék kérni, meg egy előadót, és megnézem, mit tehetek, köszönöm szépen. Persze érezd jó magad, nagyon-nagyon nagy pacsi neked.

kedves Kaszok Timi pedig azt írja, hát persze, hogy szexisek vagyunk. Nona! Ismerjétek azt a viccet, hogy házas pár beszélget, és mondja a férje a feleségnek, tudod, drágám, én jó ki vagyok ám gyúrva, csak kicsit be vagyok zsírozva, hogy ne nyikorogjak.

És itt van velünk ez a Spelle Sándor is Viberünkön. Hello, hello, Sanyikám, üdvözöllek benneteket. Szia, Csabi, vezér, csillag. Ez igen, köszönöm szépen. Bableves rotyog, fröccs hideg. Nem is lehetne ez másképp. Szeretek én egy zenét. Azt itt tök jó lenne, ha nincs, akkor másikat szeretek én esetleg lemehetne. Csak úgy csír kedvéért, Patyi Csabi. Sanyikám, megnézem kérésedet. Picit türelmet kérek szépen majd.

Jöjjönök egy kis fűzős zene. Eddig Grant is a Gimme Hoppa Jana. Mi segített egy Gaula Silva. Na dobjunk fel ezt a délelőttet, szuperek! Ti finomakat főzzetek!

És itt van velünk kedves Bozóki László is Jász Ádokszállásról. Hello, hello Laci nagypacsi nektek. Hello Csabi, hello szuperek, már nagyon régen írtam nektek. Nyári munkám, ugye a fagyó árusítás véget ritkán tudlak hallgatni. Nagyon hiányzik számomra a zenei kavalkád vasárnaponként. Na most van egy kis szabadidőm, és hallgatlak itt Csapján, Lecsóba, a Csabi király. 13 óráig legalább Bozóki László Jász Ádokszállásról. Lacikám, nagyon szépen köszönöm. És ugye ígértem nektek, hogy fel fogom tölteni a műsorokat. Rajta vagyok, rajta vagyok. Hát jövő héten szerintem lesz egy kis időm, mert szabadságon vagyok. Lesz egy kis leállás nálunk a gyárba. És szerintem majd leugró műsor is várható. Mégis itt voltam veletek már pénteken, szombaton meg ma is. Lacikám, érezd jó magad, és egy nagy pacsi neked. Megyünk tovább.

DJ Lottez featuring Kefir. Tudjátok, a vétekből a szamóca vagy eperke. És a táncolj ma éjjel. Táncolj szuper.

hát úgy látom, van, aki táncol itt a virtuális táncterünkön. Kedves Mozsi, folyamatosan küldje nekem a táncoló gifeket, köszönöm szépen. És ne legyél lusti táncolni, hiszen mindenkinek kell a testmozgás, ugye? Látod, főzés közben is billegni jobbra-barra, én is szoktam, az asszonykámmal főzünk. Látok, mit szeretek a legjobban a főzésben? Jó, persze nem mindegy, mit főzünk. De elkezdjük ugye pirítani a hagymát. Jaj, de szeretem az illatát, gyerekek. Aztán az, hogy meg belekocsvasz mindenfélét. Csútorbolyát, liszmamonyát, kutyabenge vakarékot. Aztán már kész is az evéd.

És itt van velünk a Brooklyn királyunk Stang Ricsi személyében. Hello, hello, Ricsikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Ki a Csabi jóból soha nem elég. Szép vasárnapot mindenkinek, fülelek. Köszönöm, Ricsikém, neked meg tartozok egy Brooklynnal. Tudod, fehér ember nem felejt. Érezd jól magad. És akkor DJ Gál és Tia. Álmomban megyünk tovább egy kéréssel itt a Super DJ Rádión. Hát egy kicsit le lehet ülni majd, kortyolgatni tudjátok. Kedves Szabó István, szeretek én egy zenét, méghozzá nem más, mint a Gladiator zenét. No Air Free. Kedves Istikém, akkor szóljon majd a kérésed.

felvételten Viber üzenetkedves Bozó Kirászó azt írta nekünk, Viberünkön jó pihen is kívánok jövő hétre, mikor lesz az első beugró adásod, most pedig küldök egy zenét Kaszab Timinek, dalválasztást rád, bízom, remélem nem ment el a boltba, reméljük nem. Köszönjük szépen, kedves Lacikám!

0: akkor, ha már filmzenék, megyünk tovább DJ Gold Starral, és az Option Time.
1: Once up on a time.
0: És kedves Lacikám, a kérdésre visszatérve, azt nem tudom, azt nem lehet nálam tudni, mikor lesz beugrodás. Tessék nézni a Facebook oldalunkat. Ott értesülhettek leghamarabb az plakátokról, ugye ki mikor jön adásba, és a www.superdjradio.hu-n az adástervet tessék nézni.

bizony volt egyszer egy vannyugat, ugye? Gyerekek, ez mekkora? Libabőr, libabőr! Jó, egy kicsit fázni így a melegben, nem? Sajnos Kaulia Kardinál is elveszítettük. Gyerekek, hát milyen szeme volt. Leolvadtam, mint a biztosíték. Vagy a hűtő, amikor megláttam.

És itt vannak velünk Benák Álpádék és DJ Cápával. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek, nagy pacsi. Szia DJ Csabi, beütött a két hét nyári szavi nekem is. Hála a jó Istennek, Álpikám. Szeretnék mindjárt két zenét is kérni a páromnak. Kismenyemnek a Kozmiktól az angyal, DJ Cápa, szomszédon pedig az Afrika Bambatát. Köszönjük szépen. Kaptam egy képet is. Az van rajta, gyerekek, ha vasárnap, akkor pulyka szány a szomszéddal. Jó néz ki, Árpikám! Nagy pacsi, nektek érezzétek jó magatokat! Kérésekre pedig ráhaladunk majdnem sokára!

és itt van velünk kedves Robi is, Mácika ember, hello, hello Robi! Tegnap de jót dumcsisztunk, játszatok magatokra, nagy pucujjal és nektek, Ildinek is!

igen, kedves hallgatók, azért rotyognak ott az ételek. Bőrünk süti a gáztűzhely, ugye? Azért remélem, hogy ezekre a zenékre is, vagy az ételekre is az ízlelő bimbóitok táncra feldűnnek. És csiklandozzák az Ádám csutkáitokat az étele. És akik autóban vannak velünk, azok pedig nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Védőitalt meg ne felejtsétek el.

Ez a Szabó István megköszönt a zenét, nagyon szívesen Istikém. Tudjátok, ha megvan a felvétel, nagyon szívesen lejátszom. És itt van még velünk kedves Venci Csabi Duszám is. Hello, hello Csabikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Az előző zenére pedig azt hittem, na meg Sándor bátya finzenés volt. Így van kedves Csabi, köszönöm szépen. Nagyon szegény Bújdor István sincs már velünk, de Bud Spencer magyar hangja is volt. És hát ő is leforgatott ugye egy pár jó filmet. Én nagyon szeretem a filmjeit. Egyaránt Bud Spencernek is és Bújdor Istvánnak is. Néha, hogyha van egy kis időm, akkor megnézek egy-kettőt belőle. És itt van velünk kedves Denisza is. Szia, szia Denisza, üdvözöllek titeket is. Mert a Viber egy kicsit felpörgött, úgy látom ébredeztek. Szia Csabi, fergeteges volt a tegnapi műsorotok. Nagy köszönet nektek. Veletek tartottunk végig, lehet többször is. Üdvözlöm a Vajkóci kemény magot, Matyit, Moncsit, Öcsit, Veronikát, Stefán Skóciába és a nagy puszi a páromnak, Tibinek. Köszönjük szépen Denisza kollégák nevében is. Hát igyekszünk majd összejönni. Akkor David Guetta ura, megyünk tovább kedves Benál Kárpát kérésével. Szeregéni párjának. Hát nálam ugye nem nagyon szoktuk kiadni a műsorból. 31 éve velünk vannak. Nem más, mint Hozsó és Lala. Ez az a Cosmic csapata. Énekelnek nekünk egy cuki kis angyalról.

Kedves Rozsi pedig azt írja Viberünkön, én kabírbeli szemétől olvadtam el anno, tudod Szándokán, igen, kedves Rozsikám, én sokat néztem a tévében. Hát bizony jó egy kicsit emlékezni, ugye?

ismételten Viber. Türelmet kérek, szépen kicsit beúsztam. Mi meglepő, ugye? Itt van velünk kedves Bandesz. Hello, hello, Bandeszkám. Szia Csabi, vagy ez heggesztő jelen Csorvásról. Üdvözöllek téged is, minden szuper hallgatót, aki a hét utolsó napján is a legjobb rádiót választotta esetleg. Egy love message is mehetne. Megnézem, kedves Bandeszkám, kitartás neked is, nagy pacsi. Érezd jó magad. Kaptam egy érdekes üzenetet. Itt van valengedves hűvös széni a Zsuzsanna. Hello, szia Zsuzsanna, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Csabi, hello. Kélek, olvasd fel, Karesz nyugi, nagyon szuper lesz a fürdőszobát. Köszik, Szénia. Érezzétek jól magatokat, fürdőszobához meg gratulálok. Figyelj, megyünk tovább. Egy Csajcival, és a 90-es években egy ikon volt. Hát önök is semmi szeme voltám. Arról meg nem is beszélek, hogy szőke, az volt egy gyengém.

0: hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Figyelj, szuper! Szerintem még mindig jó hangja van a csajcinak. Britney Spears, Shy I Wanna Go. Egy kicsit átrendezte a cuccos John Smith. Akinek jött vannak idén Britney Spears.

ilyen szuper fenn a fakanál, fenn a szerőkanál, lávostak meg annyi. Van velünk kedves Encsike is felébredt. Szia, szia Encsike, üdvözöllek titeket is. Halihó, szia drága DJ Csabi. Sziasztok, szuperek, Encsike is befutott. Te milyen ügyes vagy, hogy már időben fel tudtál ébredni. Szuper volt a tegnapi Mátrai Nyárzaláról buli. Köszönjük nektek, gyönyörű szép vasárnapot kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, pusztjuk-e Encsike. Köszönöm szépen Encsike. Kollégák nevében is. És persze nektek is nagy köszönet, kedves hallgatók, hiszen velünk tartottatok. Tegyétek is ezt továbbra is. Kedves Iso István sírja, a tegnapi az nagyon szuper volt, köszönet nektek, köszönjük szépen viszont mi is nektek.

És kedves hallgatók, hát kaptam egy nagyon szép üzenetet, nagyon szeretek ilyeneket beolvasni és köszönteni. Kedves Méderát is itt van velünk, sziasztok, üdvözlöm a családotokat is. Szia Csabi kisfiamnak kívánunk, boldog negyedik születésnapot, ha lehet a nóta valami horgászathoz közeli legyen minden. Minden a horgászat, Árpikám, megnézem mit tehetek. És nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a kis Chávesznek, a Super DJ rádiós stábja nevében is. Boldog-boldog negyedik szülinapot!

kedves Ferci Csobi végig újabb üzenet, ötvös Csöpi. Így van, Csabikám. És azt mondta nekem, hogy azt úgy tudod, hogy ez egy aranyköpés lesz. Itt nekünk a FM, ha itt a Super DJ a neten. Nem tudom, kedves Csobi, mikor ilyenek eszembe jutnak, nem tudom, mi van velem. Csak úgy jön, tudod. Azt mondják, sokat kell olvasni, és akkor bővül az ember szókincse. Hát bizony manapság, ugye keveset olvastak az emberek. A könyvek ugye már múlté. Én még sokat olvastam.

keverjük össze, rakunk egy szerelmes dalt Bartó Krisztiánnal, és ilyen Spiggy Boy-jal. Ez a dal eladó.

is egy újabb vibe-ba jutott kedves Zsuzsitól. Azt hitte nekem, Karesz minden vasárnap hallgatja a zenéidet. Köszönöm szépen, hogy beolvasta a üzenetet. Kedves Zsuzsikám, hát ezért vagyunk, ezért van a Viberünk. Nagyon-nagyon szívesen, és köszönöm szépen nektek.

is ismételtem Viber, itt van velünk kedves Stefán Skóciából. Hello, hello Stefán nagypacsi nektek. Csubi Csaba ezt ma is királya műsor, köszönöm szépen. Üdv minden szuper hallgatónak innen Skóciából, esetleg ha megvan, letolnád a 4M Scootertől. Menjen Vajkósza és Kőszegi Gabesz kollégádnak, ide Skót felföldre, persze üdv minden Skót magyar hallgatód is. Köszönjük szépen kedves Stefán. Persze, hogy a Scootert nem hagyjuk ki. Akkor Bartók Krisztián dala után megyünk tovább, köszöntünk egy kis 4 éves Krapekot, kedves Méderápi kisfiát. Azt mondta, hogy valami horgászós zene legyen, hát én találtam egyet. Kedves Árpikán, fogadjátok sok-sok szeretettel, szuper DJ Rádio stábjától. Kárpátia, sok a horgász, kevés a hal. Nem tetszik majd a kis krapeknek.

0: szerintem, kedves hallgatók, a Kárpátiára az is felébe tök, én nem akart.
1: Hey, csak az a baj, sok a horgász, kevés a hal.
0: Hát bizony, ugye, el kellene már jó kis eső, errefelé is már nem esett, már vagy 60 napja, gyerekek. Minden tiszta száraz, mint a sivatag. Mi lesz így velünk?
1: Gáz kevés a hal.
0: Na mindegy, megyünk tovább egy jó zenével, Bonnie M. Egy kis feldolgozás. Jó kis Halli Halli Do. Ez a Halli Day van, ugye?

kedves Médelápi is megköszönt a köszöntő zenét. Nagyon szívesen, Árpikám. Boldog vagyok, amikor ilyen kéréseket teljesítetek. Igen, a születésnap mindig jó, ugye?

a Hali Hali D után megyünk tovább. Kedves Stefán kérésével szeretek én egy Scooter. Az a bizonyos hajnal 4 óra, tudjátok, mikor fel kell kelni. Jaj, de nem szeretem. Hát igen, erről beszéltem. Jöjjön Tejfölös Hajó barátunk, H.V. Baxter.

ismételten Vibe User, itt van velünk kedves Nagy Attila Kágyi. Hello, hello, Atikám, nagy pacsi nektek. Azt hittem nekem, de nagy vagy. Köszönöm szépen, kústartó pedig menni fog. És egy nagy pacsi neked. Tudjátok, DJ Csabinál, egy scooter bizony soha nem elég. Remix by A55. Istenem is akármilyen remix. Scooter Olivier 3, Robin Schulz közöse. Hyper, hyper mission. Na figyelj, kemény lesz.

Yeah. Kapaszkodj, szuper! Egy kicsit megtoljuk, mint a lopott biciklit. Csak aztán túl ne toljuk.

Hetes Stefan pedig azt hitt a Viberingen, köszi tesó, mekkora nóltát is a scooter tő, sajnos idei scooter buli egyelőre kimaradt, remélem még elkapom őket valahol. Úgy legyen kedves Stefan!

is itt van velünk, kedves Bridget. Hello, hello, Bridget, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, Csobi, sziasztok, szuperek. Szép napot kívánok mindenkinek, a kislányomnak szeretnék egy számot 16. szülinapjára. Boldog születésnapot kívánok, neki szeretjük. A kedves Bridget, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Kislányom 16. születésnapjára, szuper DJ rádió stábja remében is. Következő dal akkor szóljon neki, meg mindenkinek is, mindenhova is, mindenhez is. Mennyezett meg repedezik, remélem, de is inkább nem. Egy kicsit kiugrok a reptére, mit szóltok hozzá?

A sok-sok gép marár, ez így mindig mekkora sláger. Az öreg Gyuri bácsi. Zenét pedig megalkotta DJ André.

itt van velünket a Slovász Karcsi is. Hello, hello, Kereszkám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, hello, Csabi király. Szép vasárnapot, jó oldást kívánok. Hallottam, jó volt a tegnapi buli túlról a szavazat. Köszönöm szépen, kedves Kereszkám. De Boliszka ékezik utánam 12 órától. Utána pedig még lesznek élő műsorok itt a Super DJ Rádion. És jól emlékszek, tegnap DJ Surci azt mondta, hogy ő nem lesz, de nem vagyok benne, biztos nem vegyétek 100%-ra. A műsort ebbe be van írva, de nem tudom tényleg. De 18 órától jöjj hozzátok Zsolti, 20 órától pedig jöjj hozzátok Lightman.

És ha már BPM-eknél járunk, na figyelj, jöjjön valami olyan, de olyan, de olyan. Erik Koszt, aki indítál benneteket a Patra, Vamos a la playa! Törjünk tovább 160 BPM-en. Na egy kis hardstyle szuperek!

most aztán mindenki felébredtem. Kedves Tovász Karcsi pedig azt írta, elnézést kérek, nem néztem a műsort, vetben úton 13 órában, 13 óráig. Kedves Kaleckám, kitartás neked. Remélem ezekre a zenékre jobban megy a meló is. Utána pedig jó pihenést kívánok neked.

Gyerekek, kicsit elgurult a gyógyszer, mert senki nem haragudott meg érte. Imádom a hardstyle-t. A következőt még jobban, Labouche. Gyönyörű hát mi híre 1994-ből. És a hátében fog vokálozni, kedves Anneli Thornton, aki sajnos itt hagyott bennünket. Milyen szép hangja van.

ismételten vibe jönet, kedves Karesz pedig azt hitte nekem, hogy igen, rosszul olvastam, bocsánat, elnézést kérek, 13 órában dolgozik gyerekek, reggel 5-től este 6-ig. Kareszkám, kitartást neked. Igen, nekem is van úgy, hogy reggel 6-től este 6-ig vagyok, meg még szombaton is. De most már gyerekek, lecsökkent ez is, lement a szezon. Most már több időm lesz nekem is. Kareszkám, akkor következő zene szóljon nekem, tudom, hogy szereted. Bass Hunter. És az Angel in the Night. Hogy legyen még erőd.

0: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu
1: Hát Kareckám, nagyon-nagyon szívesen!

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk egy Kovácsné, Szatmár Erika és Tipcsi. Hello, hello, sziasztok! Nagy pacsi nektek! Szia Csabi, munka közben is mi hallgatózunk. Puszi nektek, Erika és Tipcsi, köszönjük szépen! Időtást nektek a melóban, remélem minél hamarabb végeztek, és akkor jön a megérdemelt pihenés. Gyerekek, van egy zene, ami mindig jókedve derít. Na figyelj csak!

szuperek, bugi bugi, bugi van a szuperen. Bakará, yes, you like it, bugi remixben. Amilyen mindenki bugizik.

lemezeket maximális fordulattal. DJ Csabi pörgeti. Master of the bass.

kedves Encsika újabb üzenete. Szuper zenét, Drága Csabi, esetlegesen. Szeretek ide egy Groove House játszani még ma. Pusztjuk a mindenkinek, megnézem kedves Encsike. Belesúgasszuk mi 12 óráig, hogy érkezik hozzátok Boriszka. És azt hittetek, a másik két kötelező elem már volt, Scooter és Cosmix. Így van, Encsike. Figyelj, jön egy nagy kedvenced.

Egy jó kis transmission, akkor kapcsolódjunk. Elke Kleine, Charmin van Buren. Jaj, de szeressem.

Itt van velünk kedves István Gabriella. Hello, Gabriella, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, meg a fénynek, Renzi Csabinak. Szeretik én egy Pet Shop Boys, vagy ez Hotel számot, mert most is süti a tócsit, illetve mindenben támaszom. Köszönöm szépen, kedves Gabriella. Következő zene, akkor szóljon nektek. Kedves hallgatók, remélem a meleg ellenére, meg ott a gáztűzhely közelében. Jó meleg lehet, de mindegy. Jó kis idegrázó zene szerintem.

kedves Encsike pedig azt írja, hú, ez még jobb, imádom Elke Klein. Kedves Árpikám, belesúvasztuk mi 12 óráig. Nem felejtettem el, csak elragadott egy kicsit a hív. Mint téged a Digiben. Tudjátok, mikor megkérdezték Gerzsikét. Gerzsike, mikor mentél el? Hát levittem a szemetet, mikor jöttél haza? Egy hét múlva. És ki volt még ott? Ott volt a Totya, Pinyó, meg a nagy balhé. Kedves Gabrielre, akkor szóljon kedves férjednek, Fetch Your Boy's Heart, az utal 2018-ból.

gyerekek, ez is mekkora zene. Kedves Kaszab TV újabb üzenete, jó volt a műsor. Timik, én nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltál. És kedves hallgatók, ugye ígértem nektek a műsorokat, ígérem, rajta leszek. Vagy ma, vagy holnap fel fogom őket tolteni a Super DJ Rádió kedvelők oldalán. Ha még nem vagytok tagok, akkor lehet szólni barátnak, rokonnak, ismerőstek, szerelmednek, akinek szeretnél. Kedves Magyaros Simi be fog benneteket engedni, hogy bármelyik adminisztrátor, moderátor. Pár képet meg is találhatok, videót a tegnapi buliról, tegnapi nyárzáró buliról, amely 14 órától szólt itt a Super DJ Rádión, egészen éjfélig. Kedves média, Benál Kárpé pedig azt hitte nekem, ember vagy, DJ Csabi mégpedig szuper. Ápikám, ti vagytok a szuperek, köszönjük szépen! És Kelemen Tomi is írja, köszönjük ezt a két órát, ismét szuper volt, mint mindig. Amikám, én köszönöm nektek nagyon szívesen.

is egy újabb Viber üzenet, kedves Rumi Györgytől. Azt hiszi nekünk Csabi bácsi. Rossz felem jelen, avagy szarvas. És azt hiszi nekem Peace, ne hagyd abba, kell a vasárnap, az ilyen zene fel a BPM-ekkel. Hogyha mondta, lesz még nagy bal, így van, kedve Gyurikám. Hát ékezik hozzátok, hamarosan Boricka által feltolja a BPM-eket. És pedig most jön Benál Kárpát kérése. Érezzük azt a bizonyos rezgést, Afrika Bambaataa, Feel the Vibe. Egy nagyszerű ember volt, nagyszerű zenékkel. Kedves hallgatók, én ezzel a zenével el is búcsúzok már tőletek. Hát ismételten nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek ezt a 120 perc kitüntető, megtisztelő figyelmet. Nagyon jó éreztem magam, remélem ti is. Hiszen a műsor feldobtátok a sok-sok szuper kéréssel, sok-sok szuper üzenettel. Nagyon szépen köszönöm nektek, és mindenki vigyázzon nagyon-nagyon magára. Csodálatos további szép hétvégét kívánok mindenkinek, aki dolgozik, annak kitartást. Jövő héten pedig szép új hetet. Én, ahogy tudok, majd jövök hozzátok.

Kedves Fozsi pedig azt hitte nekem, kaptam egy Pecsó Boys-os képet. Köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves hallgatónak. Viszont kívánom én is, kedves Mozsikám, tarts velünk legközelebb is. További szép napot neked is. És kedves Encsikös írja, köztjük-e Csabi király? Király vagy és voltál, mint mindig. Szép délután, jó étvágyat az ebédhez, pusztjuk Encsike nagyon szépen. Köszönöm neked is, további szép napot.

Kedves Miálló és Józsától kaptam egy oké jelet, egy like-jelet. Köszönöm szépen, Józsikám, vigyázz magadra te is. A gyerekek, most egy pár napig ilyen meleg lesz, de kedden már 29 fokot mondanak. Védőit arról ne feledkezzetek el. Mindenki arra gondol, amire akar, ugye? Nekem most egy darabig nem kell, azt tuti. És Reisinger Misi is írja, szia Csabi, Csabi DJ-je, szuper vagy, köszönöm szépen, Misiken, ti is azok vagytok, nagy pacsi.

kedves Putyál az is írja. További szétabot Digi Csabi és jó pihenés. Neked is hasonló jókat kíván a kedves Lajoskám, köszönjük, hogy itt voltál. És persze, ha tudtok, hogy maradjatok is itt még velünk a Super DJ Rádion, hiszen érkeztek hozzátok majd kollégáim. 12 órától Boricka szórakoztat majd benneteket. Én meg jó beebédelek. Hát nálunk ilyen jó kis csontleves van, ugye, csiga tésztával. Meg ilyen paradicsomos fasírtos tészta, gyerekek. Annyira szeretem, olyan finom. Na jó van, akkor jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek el, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádión, itt DJ Csobi voltam, és teszek is még, remélem. Hát ha nem előbb, akkor jövét vasárnap várlak benneteket ugyanebben az időpontban. Majd megpróbálj jönni hozzátok. Mindenkinek minden jót kívánok, és nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

kicsit borostásan, de szerintem majd tenni fogok. Mondjuk nem is látszik, nem? De mindenki köszönjük minket hallgatni, és természetesen jó kedvet kívánok, remélem mindenki befújt, mondanám úgy, hogy rántott hús, illetve természetesen hússzervezőt a parfümmel, és akkor ez a Weekend Baby nyitásképpen valami véget ér, legyen kontraproduktív. Jó szórakozást mindenkinek!

elfelejtettem. Csabigónak köszönöm szépen a műsorvezetést a fantasztikus délelőtt. Jó volt 10 órától a zenei érzéskarban tartó.

és még ezt aztán teljesen bele is csapnánk úgy úgynevezett lecsóba, ami kicsit ilyen képzavaros dolog. Kettő dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni így a műsor elején, illetve kicsit később majd a harmadikat is, de először is a hosszú távfutók között a maratonon a második helyezettnél sportolónak nagyon-nagyon gratulálunk. Gyerekek, 45 kilométer azért, azt kell lefutni érte, ti mondom elfáradok. Úgyhogy lett egy második és egy negyedik helyezettünk végre, gratulálunk nekik. Hadd gratuláljak külön az én kedves hírfolyam szerkesztőmnek, Krisztának, Krisznek, akit én mindig Krisznek hívok, és kedves barátom, első helyzet lett a regényíró pályázatán, úgyhogy mindenkit magam mögé utasított. Kedves Krisz, hogyha hallasz, akkor téged nagyon-nagyon nagy dicséretben utasítanak, utat tört a tehetség, azt gondolom. És talán nem baj az, hogyha azt is elmondom, hogy te látássérültként teszed a dolgodat, és úgy írsz, úgy alkotsz, azt gondolom, hogy ez pedig külön dicséretet érdemel. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rád, büszke vagyok, hogy a barátomnak mondtattak, és büszke vagyok, hogy ilyen tehetséges vagy. És akkor van még egy valami, amit gyorsan el szeretnék mondani, ez pedig egy picit személyes dolog, és ígérem nektek, hogy nem fogom végig popázni a műsort, viszont nagyon fontos erről beszéljek, ugyanis megtalált egy ilyen feminista blogíró, és hát tulajdonképpen egy picikét kimaxolt ezt a főváros vidéki tengelyt, a főváros túl favorizálva, mondhatnám így, és miután letiltotta a válaszomat, illetve elérhetetlenné tette a kommentelési lehetőséget, ezért aztán engedjétek meg, hogy itt nyilvánosan felolvassam a válaszomat a Nem Anya blog szerzőjének. Jó, mert ugye én egyébként nem vagyok azon a blogon rajta, nem is keresem őket, nem is követem, mégis megtalál. Úgyhogy innen kezdődött a válaszom, hogy bár tudnám, ez a blog minek dolgozott ide, mert ezek a hűdefemcsi acsvájt túl urbanizált gondolatok lehoznak az életről, basszus. Be kellene integrálni Pestet Londonba, aztán az egészet oda implantálni az egyenlítőben, ahogy már mi sudbi barmok megzavarjuk azt a bizonyos nihilt. Mert ugye mi voltunk tenne a Budapesten, és hát mi bunkók voltunk szédülni a betonon ugye innen a faluból, bár mondjuk a kettes villamoson arrébb nem álltak a nénének a fantasztikusan művelt budapesti állampolgárok, így jobb híján az én trágyahordó karomba kapaszkodott szegény néni, a metron pedig az ajszőrös Danahol fiúka úgy gyalogolt át az én disznóban nevelt 8 éves fiamon, hogy nem volt előtte féknyom. Ennek ellenére az egyik pesti jövőnk zálogát se haigáltam be a Dunába vagy a kettes metró alá, sőt leginkább a családomra való tekintettel nem igyekeztem három különböző nyelven szigorúan alany állítmány társorrendbe elküldeni egyes csak a tolva édes anyjába, pedig ugye a gyerekszobám ablaka a disztálóra nézett. Szóval

Kedves blogíró, innen is üzenem, légy már olyan jó, meg olyan valid, hogy tüntes már ezt a blogot a szemem elől, amíg hátramegyek a fészerbe és a kopaszpályán megpésülök, hogy szép legyek, amikor jön értem az agyvérzés. Ettől pedig üdvözlöm a minden a village-it, Englishben, magyarul a falusiakat. Nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha lenézik a fővárosiak bármilyen dolog miatt, hiszen egyáltalán nincs olyan dolog, amiért nekünk itt vidéken élőknek, akár éljünk faluban vagy városban, szégyenkezni kellene, és aki ebből akar magának reklámot csinálni, az mondjuk úgy, puszíja meg a ló. Na, belőle ennyit. Spencer the Spell, a folytatásban egy kicsit Emma Champagne-t hallhatjátok.

Nélkül köszöngetek egy gyorsat, Mazsik is azt mondnak kell, és csokkolom ide nekem, hogy szép adást és szép, szuper napot mindenkinek köszönjük szépen. Csoki Zsolti, szervusz, szervusz, sziasztok, szuperek, felső terken jelen van, Putyere Lajos úrnak is üdvözlet, sziasztok, így Boriszka, szavaz, szavaz, Mihalovics úr, Rózsap úrnak is kellemes szétnapot, itt van Reisinger Misi úr az éteren keresztül a vidéki kisvárosban hallgat el, Misi, szuper, szuper, köszönöm szépen, éljenek a vidéki kisvárosok, nagyon-nagyon igazad van, igenis legyünk rájuk büszkék, Mihalovics Rózsap úrnak is, szép napot, jó teret kívánok, Encsike kisasszonynak kicsit bővebben. Sziasztok, szuperek, Encsike jelenlétét, Pipa továbbra is, több gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, valamint jó étvágyat az ebédhez, ami nálam még csak reggeli elnevezésű. Jó adást kívánok neked és kellemezen a hallgatást. Nekünk Puscsika, Encsike, szervusz, Kedi, csókolom, jó napot kívánok. És természetesen nagyon fontos, Csoki Zsolt is ír, hogy hajrá, Vilics, hajrá, Falu, köszönöm szépen. Természetesen minden pestinek, aki hallgat minket, mondanám, hogy természetesen nem rólatok szó lesz, hanem van egy réteg, aki valamiért felül reprezentálja magát hozzánk képest, és én borzasztóan halagudok erre. Na, Isa István úr, csodás vasárnapot, napot, igen. Kívánok neked, kedves Boriszka, Erdélyből, Erdély-Szentgyörgyből. Szia, szia, szia. Vík Sándor úrnak is kellemetesen szép napot kívánunk. Örülök nektek, hogy ilyen sokan itt vagytok és hallgatóztok. Az Isten tartsa meg a jó szokásokat. Na, Becsevicet sülön! Haladjunk tovább!

Sziasztok, és volt is a tétlenkedek, hogy elnézem, igazi falos élet, paradicsom, gyönyörű, szép minőség, Jézus Máriám, burgonyákkal is találkozom, és természetesen itt vannak a barompiak is. Igen, igen, ezek a mindenképpen gyönyörű velejárója. Ugye én városban lakom, nekem egy picikét ezek hiányoznak, de én a nagyobb részét tartottam. Hát mondhatnánk úgy, hogy vidéki faluban vért a szőlősen, és semmilyen nem cseréltem volna. Azt sem most lakom egyébként, mert kisváros, kertvárosi részben lakok, de akkor is. Nagyon igazából a Menzi Csabának a híre nekem, azért, hogy ő pesti, nem kis őszarja a spanyol viaszt. Én nap, mint nap szembesülök vele, én itt a Balaton parton egészében nyaralok, és hát persze miattuk lehet akár több mindent fizetni. Ez is igaz egyébként, és nem a fővárosokat bántam, ez tényleg egy réteg van. Engem az zavar, hogy valaki megtanult írni. Ugye ugyanúgy, mint én, elvégzett egy médiasulit, és én Google hirdetésekből próbál megélni a blogjában, és jobb hiány nő létére azon tud érvényesülni, hogy különböző oldalakat próbál egymásnak ugrasztani, tehát ilyen provokáló típusú, és előadja magát, hogy ő azért költözött faluról, mert a falusi bunkók miatt nem tudott ott élni, és fölköltözött Pesten. Na most, akinek egy picikét több esze van, mint egy ilyen mosógépnek, az már tudja, hogy ezzel általában vitát fog generálni, érted? Ezeket annyira utálom, mert ez egy jelenség. Senki nem különb a másiknál attól, hogy hol született. Ezt higgyétek el nekem. Na, guruljunk tovább, szó szerint Mérióvári.

engedjetek meg, hogy új hallgatót is üdvözöllessek a csapatban, népes csapatunkban, Jakubec Gábor urat és annak 9 éves kislányát, innen is pusszantjuk. Remélem, jól érzitek magatokat, és gyakrabban is visszanéztek ide a rádióhoz. www.superdjradio.hu, van nekünk egy Viber számunk, 0671595995-ös, és persze létezik egy mobiltelefon szám 0632194800. Engedd el, felesleges stresszelned, kocincsunk még egyet. Ablakot le, hasznak, hangot adjunk, és a városban, egészen pontosan 2 hét múlva szombaton a maradék egy darab élő fellépésem, hiszen több időpontokon lakodalmak és hasonló rendezvényeim vannak. A Tildeben szeretném velem találkozni. Legtöbbi augusztus 29-én szombati napon Felvidéken, Alsó Szeliben, a Jaga Caféban, igazi polonak most pillingel. Retro zenéktől kezdve egészen a legpörgősebb diszkózenékig fogok pörgetni mindenkinek minden jó muzsikát, úgyhogy ne felejtsétek el. A Jaga Caféban, Alsó Szeliben, Felvidéken. Boriska, bizony! Na, pumpálunk tovább, de nem szóval érkezik ez itt a Fanpilápe!

Bobi Gyuri-nak is kellemes szétnapot kívánok! Remi fogalmazott, a kis témáskával kapcsolatban azért nagyon igazán abban is nagyjából azt jelenti, amit ő írt, hogy igen, ha nincsen vidék, akkor nincsen főváros. Egyik nem tud a másik nélkül létezni, tehát a vidék az nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen! Úgyhogy rossz minőségi filmre is kedít csókolom, jó napot kívánok! Rossz film jelen, nyomja tovább, köszönöm szépen! Kisfő Isten úr, ír nekem egyébként közben, hogy hát komplexusos emberekkel tele van a világ nagyon. Úgyhogy nagyon igaz, ugyanezt írt a szó szerint. Na de közben szépen. Varga József úr, szavasz, Kótáról is üdvözlet. Szuper zenétósz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt vagy velünk. Ebbe Sógyap úr, süssön rád a nap, kellemesen szépen.

Dobom én bizony! Ha már így kellemesen sikerült megpörgetni ezt a délután, lemozoghatjátok egy picit a gondoljátok, hát a bizonyos vasárnap jövőre. Rajta érkezik! Ez mit pedig ez volt a kis különlegesség? Ez így együtt a világ dömbülés! Franciául Mirage! Gulevó kusi a vek ma!

Szóval, hogyha szépen fölépül, akkor emlékezzetek meg nekem, hogy a Birminghami 2026-os szabadtéri atlétikai európai bajnokságon felsorolt eddigi érmeseim nevét is felsoroljam nektek. Teljesen igényen nélkül is a sorrend teljesen minden, jó? Na, nagyon büszke vagyok, Halász Bence aranyérem, férfiak alapelső vetés. Gyerekek! Ezzel egyébként megszerezte a magyar kalapás vetés 14. EB érmét. Aztán nemrégi győzelem, Vindics Tóth Lili Anna ezüstérem női maraton, az Európai Bajnokság augusztus 16-ai záró napján kiváló futással a második helyen ért célbe. Ez nagyon-nagyon fontos. Kiemelkedő egyébként még Venyercsán Bence teljesítménye is. Maratoni gyaloglásban lett a második helyről büntetőlegesen, sajnos így a hatodik lett. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, úgyhogy. És a többi érmesekre, indulókra is fantasztikus eredmények. Csak így tovább, srácok, lányok!

Az egyik hétköznapi műsorban már említettem nektek, és témaként osztam fel a tetoválást, ugye már mindenkinek van, nagyanyámnak is, ha élne, lenne biztos, de felapáltam életem leggyönyörűbb tetoválását. Az volt ráírva, angolul volt írva, úgyhogy kell fordítani. Az volt a tetoválás szövege, hogy ez nem tetoválás. Na most ezzel nem tudom, lehet-e vitatkozni, vagy ilyen megoldás, de oda van tetoválva az, hogy ez nem tetoválás, akkor most ez tetoválás, vagy nem tetoválás? Esküszöm, hogyha az emberrel még egyszer találkoznék, akkor én is tetováltatnék magamnak egy szót, kérdője lenne a végén, és az lenne odaír, hogy ha nem. Kegyetlen emberek vannak, na mindegy.

Solymáron szokott dolgom lenni, és akkor ilyen Pilis Csaba ilyen fel, és meg is nagyon szép helyeken vagyok, és Pilis Balaton volt valami üdülő, ahol egyszer voltam nyaralni, és nagyon-nagyon tetszett. Aztán ott ittam életem egyik legfinomabb sörét. Úgyhogy üdvözlet Pilis Balaton is, Csabi úr, köszönjük szépen. Big Offrey érkezik csak itt Pumával, ez a Disco Electric.

nem marad sok a bugyi, nem marad szárazon, vagy fordítva. Ezt nagyon szerzem is, ami következik. A Szampélyesz megoldása, Members of Mayday! Egy 96-os dal, egy kicsit másképpen, de nagyon jól. Jön a Sonic Empire!

Tűntetek el, hogy ez a dal az egyik legnagyobb cikim is, mondhatnám, hát hozzá tartozik nekem, emlékekből szorosan. 96-ban ugye nagyon nagy sláger volt tényleg ez a dal, és az volt a klipje, hogy a csávó a fülhallgatóval erre a ritmikára mozgott, és én próbáltam azt a pulton eljátszani, úgyhogy mindig beleraktam minden zenébe az elejét, még Bakalitről mondta muzsika. Igen, ám csak a fülhallgató olyan jó kis zárt Technics fülhallgató volt, és a másik dal meg közben befejeződött. Így én ezt nem vettem észre. Csak így fölnéztem, hogy fönt volt a pult, befele, és itt fel kellett nézni, hogy lássad így a peremtől a közönséget, és így fölnéztem, azt láttam, hogy körülbelül 200 ember áll velem szemben, és csodálkozva néz. Én meg így leszgőpe. Nem gyengén volt, ciki. De azért jó volt. Sonic Empire!

Prince Redről együtt, Holy Spoonment és a Bingo PS 1-ben. Remélem jól vagytok, mert én nagyon. Bocsuk aranyszínenk, legyen napot, drága barátaim!

0: Kintén szebb napokat kíván nekünk, és mindenkinek, aki itt van a Superman szabad szállásról hallgat minket. Hát remélem a szebb napok nem azt jelenti, hogy neked nem szépek legyen, neked is szép napok. És mindenkinek, akinek a vasárnap van, nem mindenkinek van egy napon ám. Egy a lényeg, jó kis pivel hallgatós, Super DJ Rádió hallgatás kívánok!
1: Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Még egyszer nagyon boldog napot kívánok régi-régi barátomnak és mondhatnak lassan családtagnak. Gálni és Huzsinak is nagyon boldog születésnapot, és persze neki névnapot is, mert hogy volt megosztott a névnapos, hogy nem csak februárban van Zsuzsanna nap. De neki még egyszer nagyon-nagyon boldog Zsuzsit. Úgy kapta a tortát, írtam neki két sort. Finomabb lesz, mint a Zsuzsi. De nem így volt. Elfordítottam, várjatok. Finomabb lesz, mint az Uzsi, boldog szülőnapos Zsuzsi. Ezt bírtam kitalálni, hát nem, mert két József Attila úgy vezet el ebben a két sorban, ahogy kell.

kis touch me, bingo players, check it, puma! Jelen meg van még egy marha nagy történetem, tehát amilyen igazából én kerültem kellemetlen helyzetbe, csak nem én voltam a hibás, mert hogy igen, nagyszülők neveltek, volt egy mondás, nem tudom, hogy te ismeritek-e, ez volt a mondás, hogy tapogatja, mint tót az anyja balagát. Ugye nem azt jelenti, hogy apám tót anyám meghagyta, ugye, hanem ugye, hát gondolom drótos tót, vagy valami hasonló, szóval ez volt a mondás, tapogatja, mint tót az anyja balagát. Igen ám, és ugye a második szomszédunkban lakott a Tóth Mári néni, ahol én bejáratos voltam süteményért. És hát ugye, 5-6 éves kisgyerekként átlógtam Tóth Mári nénihez, csak hát ugye kíváncsi gyerek vagyok, azóta is, de akkor sem voltam ennek ugye hiány. Csak megkérdeztem tőle, de tessék már nekem megmondani, Mári néni, miért tetszik tapogatni az anyja fenekét? Legalább naponta egyszer. Hát két popom meg többet nem mehettem oda. Otthon elmondtam, ottan is majdnem megvertek, szóval. Később kiderült, amikor már iskolás lettem, hogy van ilyen a szólás, meg közmondás, és nem kell ezt komolyan venni, mert hogy ez nem azt jelenti. Csak ezt nekem senki nem mondta el. Úgyhogy inkább játszom a dalat, Bingo PS, Chocolate Puma! Ez a Touch Me!

Na, így akkor már tiszta a dolog. Hiszen Ami Gyuri úr, az én kedves orvosi barátom, nagyapa lett, és írja, hogy ma jöttek haza a lányom lánya, azaz unoka lett, kérem szépen a háznál, milyen szép név, Rozi Léda. Hát kedves Rozi Léda, bár nem ismerjük egymást, és mondhatnánk, hogy talán majd te leszel az egyik legfiatalabb hallgatónk. És remélem nagypapi majd tolmásolja neked ezeket üzeneteket, hogy jó egészséget, nagyon sok vidámságot, sok boldogságot, és elsősorban emellett borzasztó sok humorérzéket kívánok ez a földbolygóhoz, hogy túl tud élni. És kívánom neked, hogy ugyanon szerető környezet vegyen körül, mint nagyapa, vagy pedig a te drága szüleid. Úgyhogy, kedves Léda Rozália, üdv a földnevi bolygón! Masi pedig azt írja, hogy ő is nagymama lesz. Na, csak nem rokonság. Hello, friends in the house! Na, mit kaptok? Nagymamák, nagypapák egy igazi kellemes bébis dalt, annál is inkább, mert a számcím is az, hogy Shady Baby. És bár nem egészen eszenti a folytatás, de legalább van benne bébi. Minden bébinek nagyon jó születést és jó világrivatal utáni életérzés. Na, ennél magyartalanabb mondat már nem lesz ma.

Mondjuk itt én eljöttem arra, hogy mint engem is nagyszülők neveltek, hogy van azért annak is elég sok előny, amikor a nagyszülők elég sokat tudnak a gyerekkel lenni, hiszen kicsit megengedőbbek, bölcsebbek, tapasztaltabbak. És persze mi okos gyerekek, ezt mindig ki is használjuk ezerrel, tehát így. Igen, tök a nagyszülők neveltek, és hát mindenkinek olyan boldog gyerekkort kívánok, mint amilyen az enyém volt, de én belegondoltam, hogy mind a ketten azért még elég sokáig dolgoztak, miközben engem is neveltek, és akkor volt háztáj, meg volt kert, és hogy honnan a tökömből volt ennyi energiájuk, azt fölfogni nem tudom. Pedig aztán én tényleg egy ilyen, hát hozzám kellett energiának, maradjunk ennyiben. Watch you on the baby. És bírták, hát. Az a kép annyira belém ivódott, hogy nagymama egész délőtt játszott velem, utána pedig délután a dombon fölpele kapát 32 fokba, érted? Ez résmentesen kemény. Na de beszélkezik itt a folytatásban, ez a Pieces!

egyébként felvidéki parti mellett természetesen mindenféle kellemes muzsikát fognak megszólalni. És mondanám mindenkinek egyébként, hogy a GPS gyönyörű szépen oda visz, megnéztem én is, úgyhogy nagyon nem lehet el se tévedni. Gyertek minél többen, Calvin Harris a folytatásban.

Ne felejtsük, hogy minden szűnnapot és nem szűnnaposnak is nagyon-nagyon boldog esett világon. Pink bicikli medencével. Nem csinálunk ilyeneket. Györgő Zsolt és Ocsán Duszámnak is kellemetesen szép délutánt kívánok! Szóval minden szülnapostak, névnapost is nagyon-nagyon boldogságosan köszöntök, és az esetben buli jutott eszembe, sikerült titokba tartani a szülnaposnak, hogy ő neki valamire készül, a 80-90 ember. És kérdezzetek el, hogy... Hát nem is tudom. Megkérdeztem tőle, hogy sikerült-e titokba tartani a szülőnapot, az ünnepet, amikor megérkezett, és azt válaszolta, hogy teljes mértékben, és mondom, hogy? Azt mondja, azért, mert februárban van a szülőnapja egyébként, és annak az a szokás, hogy teljesen máskor ünneplik meg a szülőnapost, tehát a februárban lebe szülőnapost, azt júniusban ünneplik, aki pedig júniusban szülőnapos, azt valamikor majd március, április környékén, mert akkor biztos meglepetés lesz. És az a durva, hogy ezeknél az embereknél ez kialakult szokás. Visítottam a röhögést. Mekkora ötlet már, nem? Hát így aztán tényleg meglepetés szülőnapot lehet tartani, you know? Na. Oké, zsuk le a zenéket, én Robin Schulz, jön az oké! Okay. Táncolni, mozogni, ritmusra dobbanni, mint a szívverésnek nyugodtan lehetséges. Ez itt a Super DJ Rádió. Mi más?

Azt sejtem, hogy egyiket megmozgatják ezek a kérdések, hogy hogy lehet a kerékpár csupa évetővel kimondani, hát bicikli, persze. Ilyet kirikpírni. Egyik ugye bicikli, ugye bicycle, ugye azt jelenti, hogy kettő kerék. Kicsit hasonló a bicikli meg a biszex, csak más jelent.

sokszor mondtam, hogy SP-t szerették tetováltatni magamra, méghozzá seggem két partjára lenne az egyik, hogy a S, másik a P, és az lenne, hogy SP. De kérem szépen, azért nagyon jó, mert hogyha előre hajolok, akkor azt lehetne belőle kiolvasni, hogy shop. Ha meg ugye hátrafelé dőlök, akkor azt, hogy síp. De majdnem olyan, mint a sírvers, nem? Hogy nekem a kedvenc sírversem a következő. Itt fekszem, én olvasom, te. Olvasnám én, feküdnél te. Na de Sweet Dreams, Sweet Mix! Mindig tekerjük a verziókat.

Igazatok van, én is imádom a fekete humort, és mindenem tudnám az ilyen. Ha orvos lennék, akkor ilyen lenne kiírva, hogy halálom után, hogy itt megszik kedvenc körzeti orvosunk, és körülött, akiket meggyógyított.

Szerintem az életem a legfeketébb humoros vicce az a... Tudom, sokszor elmondtam, de ez tényleg ilyen best of, nem? Hogy Józsi bácsi megeszi a kutyáját, utána pedig szomorúan nézi a csontokat, és azt mondja, hogy eljelj bodri, de örülnél ennek. Hát ez egyszerűen überelhetetlen. Hangkemben a folytatásban egy kicsit összefonódásban a Palin Love.

0: hálul, és szépen szisztennek ezek az alkoholok. Örülök, kedves barátaim, és annak is. Hogy ezt így mondhatom mellé. Minden most érkezőnek, mostani jövevénynek, unokának, kisgyermeknek, csecsemőnek, és ígyunk az egészségére, úgyhogy... Akár ki is nevezhetem ezeket a pillanatokat tejpakasztó résznek. Ez ne áradjon, hanem fakadjon. Sokkal szebb szó, higgyétek el.
1: Super DJ Rádió, most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.

Kicsiség rossz! Haladunk tovább! Jókat karbantartást érdekében természetesen! És mondom el! Vajba számunk 0-6-70-45-95-95 és van egy buriszkás jó, azt pedig a 0-6-32-19-48-07 Ruppi Sámbel! Mondan, ne nyilván!

Csabira nekem azt mondja, hogy az első lányom tejfakasztója egy hétig tartott. Hát akkor aztán ettej bőven. Nem is csak tejfakasztón zenéltem már életemben, de volt egy ilyen, ahol én nem tudom mi történt, és egy kisebb verekedés alakult ki valamiféle félértés miatt, de aztán nagyon nagy buli lett.

Elvendők, bírjátok meg, tényleg nagyon! Nagyon sokan írtok nekem, és nagyon szépen köszönöm! Kolos Imre úr is adagta a lantot! Szó! Természetesen pejoratív értelmében, hiszen azt jelenti, végre vége a vasárnapi melónak, most már jött a söröcske, jó kis kicsérőben, szuper zenékkel, Jódit, Jópi, itt szervusz, szervusz Imre úr, kellemes pirit is közben, én meg adogolom a ritmust hozzá, és egészség!

Tehát azért még egyszer mondanám, Irányi Krisztina, az Krisznek. Gratulálok természetesen. Vízió könyvkiadó nyereményére. És a zsűri számára természetesen nagyon-nagyon-nagyon

Vassal.

akkor mondanám a következő és várható élőadásokat 15 órától. DJ Surci 3 órás showját hallhatjátok az én barátom. Hát nagyjából 180 percet fog kitenni, hogy nagyon jó muzsikát csinálni. Zsódi Druszám is érkezik majd utána, és az estét pedig Lyman zárja 20 órától, hallhatjátok őt is. Mindenféleképpen ajánlom mind hármójuk.

akkor a gyümölcsös szállodában! Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, ez volt a 120 Rezen Boriszka műsor, de remélem, hogy hallgattok majd legközelebb, és igyekszek minden amarabb érkezni. Addig nagyon szép napot, kellemes jó délutánt és csodálatos nyári vasárnapot mindannyiatoknak. Lehetek jobbak, mint én?

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Jack!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. All right, your club has, here we go.

Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép kori estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy vasárnaponként én jövök hozzátok 18 órától egészen 20 óráig, és hát hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenéjét. A 80-as évekből általában Italo Disco, High Energy, na meg egy kis szinti pop, ami szokott szólni. Hát most úgy válogattam, hogy vegyes műsorok, vagyis nem műsor, hanem vegyes zenei összeállítást hoztam nektek, és ez a vegyes zenei összeállítás olyan lesz, hogy egy kicsit változatos, tehát nem egy stílus, hanem minden lesz, de azok a zenék, amiket már rongyosra hallgattunk, és megint meg fogjuk őket hallgatni, amit hallottunk, ugye Roadrunner, már ez is egy 12-es verzióban, de gyerekek, azt is elmondom nektek, hogy lesz olyan, hogy zenekérés, hogyha tudtok valami jó 80-as évekbeli slágerzenét, ami eszetekbe jut, és azt mondjátok ti is, hogy az nagyon jó, vagy ez egy nagyon jó muzsika, akkor írjátok meg nekünk Viberen, már is mondom a számunkat, 36 70 45 95 99 5-ös a vége, gyertek és írjátok meg, hogy melyik az a zene, amit ti szerintetek jó a 80-as évekből, és én természetesen le is fogom játszani. Na hát, hogy miket hoztam nektek, már is mondom, lesz itt a szinti popból olyan, hogy Galactic Warriors, aztán lesz Italo Disco Fancy, de olyan is lesz, hogy Italo Box Lex High Energy, a High Energy pedig majd a Mars együttes, aztán a Flirts együttes, a Linda Jo Rizzo együttes, aztán a Flirts együttes, a Linda Jo Rizzo, és hát még gyerekek, lesznek olyan zenék,

akkor, hölgyek és urak, jöjjön egy extra long verzió a zene címe My Dream, és az együttes pedig az Italo Box.

gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e, de ez az együttes, amit most hallgatunk, az Italo Box együttes, ez egy magyar együttes, és hát azért az biztos, hogy megállták a helyüket ebben a zenei stílusban, sőt, mi több, nekem kimondottan tetszik, amit csinálnak. És hát közben Kolozsi Imi barátom azt írja nekem, hogy egy Modern Talking számot szívesen meghallgatna, hogy tőlem hogyan is szól. Hát én remélem, hogy az is nagyon jól szól tőlem. Szia, nagyon szép estét kívánok neked, na meg jó zene hallgatást. Aztán Isa István barátunk, ő is itt van, és hát ő azt írja, amit én tudok, hogy tudod, hogy mi itt csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, hát István, köszönjük szépen. Én meg nektek kívánok egy nagyon-nagyon jó hallgatózást, és ugye kellemes pihenést velünk a Super DJ Rádióval. Nos, hát a menet közben Edina Ötvösné Kósa, hát ő is velünk tart, és azt mondja, hogy jó a műsor, nagyon, hát Edina, nagyon örülök, hogy te is csatlakoztál hozzánk ide a Super DJ Rádióhoz, és azt mondom neked, hogy mindig tarts velünk, és egyáltalán ne hagyd el a Super DJ Rádiót, mert nálunk minden műsorvezető, minden kollega a legeslegjobb zenéket hozza, érdemes minket hallgatni. Hát jó szórakozást kívánok neked! Nos, gyerekek, hogy szól nálam a Modern Talking együttes, Émi barátom kérésére már is meg fogjuk hallgatni, hogy hogyan szól.

És hát gyerekek, a következőkben egy zenei kérés, megint az ABBA együttes Gimme Gimme című dala. Hát elárulom nektek, hogy vaciláltam, hogy az eredetit játszam le, vagy valami jó kis feldolgozást. Hát úgy döntöttem, hogy az eredetit fogom játszani, és aki kérte a zenét, Imre Csaba, és azt írja: sziasztok, Pilis Marótról Csaba, és Szabi, kérnék szépen az ABBA-tól a Gimme Gimme című számot. Hát figyelj, Csaba, a következőkben már is ez szól, de nem tudom, hogy melyikre gondoltál, így az eredeti verziót fogom lejátszani. Szerintem az is, amúgy is az a legjobb, de hogyha úgy gondolod, hogy valami feldolgozás jobb lett volna, akkor légy szíves, írd meg nekem.

gyerekek, a következőkben biztos vagyok benne, hogy ide illő zenét fogok játszani, és egyébként Imre Csabának köszönöm szépen, hogy kérte ezt a muzsikát, tehát a következőkben ide fog illeni a zene, és hogyha nem, akkor cáfoljatok meg.

Gyerekek, közben Imi azt mondja, hogy ő nagy hangerőm van. Hát remélem is, Imi, hogy nagy hangerőm vagy. Elárulom neked, hogy én is nagy hangerőm vagyok, de én csak fülessel lehetek, mert hát ugye, hogyha esetleg hangfalakon lennék egy nagy hangerőn, nálam a hangfalakban nagyon-nagyon nagy a mágnes, és ezért a mikrofonom gerjedne, úgyhogy én úgy vagyok nagy hangerőn, hogy fejhallgatóval, de mindenkinek tudom ajánlani a fejhallgatót, mert hát ott a minőség igazán érezhető, de Imi, ami nálad szól, azon is érezhető a minőség, de nem csak nálad, mert hát nagyon-nagyon sok szuper DJ rádió hallgató olyan minőségi cuccol hallgatja a rádiót, hogy hát le a kalappal, gyerekek, nagyon örülök, a szuper DJ rádió hallgatói a legeslegszuperebbek, és tényleg örülök, nagyon-nagyon. Nos, hát menet közben csatlakozott hozzánk Mónika is, ugye Bakó Mónika Tápió Györgyéről, akit üdvözlök. Szia Mónika, hát nagyon jó zenehallgatást kívánok neked. És Mazsi is velünk van. Szia Mazsi, neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást kívánok, és hát ugye kérdezted, hogy milyen zenéket hoztam, Mazsi. Én azt mondom neked, hogy maradj velünk, érdemes velünk maradni, mert hát én azokat a zenéket hoztam, amikről tudom, hogy mindenki szereti, amiket már rongyosra hallgattunk, és néha-néha még akkor is előveszük ezeket a zenéket, és hát ugye meghallgatjuk, mert jól esik, és ugye azt írtad, hogy ez a zene is jó, hát igen, a Bakkara együttes, hogy ne lenne jó, mindig jó, a Bakkara jó, az Abba jó, a Boniem, és még ugye sorolhatnám, de olyat is mondok nektek, amit lehet, hogy már nagyon régen hallgattatok, és hogyha valaki esetleg jelzi, akkor fogok játszani tőlük zenét. Szaragóza Band, emlékeztek még rájuk? Én igen, és imádom őket. Nos, hát folytatódik a műsor, és Fancy zenél nekünk hamarosan.

gyerekek, ez egy örületes zene, Fancy-t hallottuk, és az After Midnight című dalt. Nos, ködben Encsike is megérkezett, és Encsike azt írja: szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig, csak éppen edzés volt, és hamarabb nem tudtam írni, csodás szép estét, késő délután kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, köszönöm szépen a jó kívánságot, én meg kívánok neked nagyon jó pihenést, na meg persze természetesen jó zenehallgatást. Nos, hölgyek és úrra, a Kimi barátom azt írta az adás elején, hogy jöhet a Whitefield, na hát a Whitefieldieknek a zene. Hát Imi, figyelj, mert én most tényleg a Whitefieldieknek küldöm a zenét, és ugye a Galactic Warriors együttestől, ez itt már nagyon-nagyon szinti pop.

Hát gyerekek, én mindig azt vallottam és azt mondtam mindenkinek, hogy a zene fénypontja az a 80-as évek. Annyira színes volt zeneileg, hogy tényleg nagyon-nagyon a 80-as években azért zeneileg azért nagyon fejlett volt a tudomány. Na de menjünk tovább, és a továbbiakban az előadótól két zenét fogunk meghallgatni. Egy régebbit, és ezt feldolgozva, majd egy újabbat, és azt már nem feldolgozva, hanem eredeti verzióban. Hát nagyon jó szórakozást kívánok a két zenéhez egyébként, amit most hallunk eredetiben, amikor én meghallottam leges először, hát nem tudtam hova tenni, de annyira szerettem, hogy nagyon is évenken keresztül hallgattam és szerettem és jól esett. Na figyeljetek, egy nagyon-nagyon ismerős, ismert, elismert előadó fog nekünk zenélni.

Hát hölgyek és urak, mondom, ő Lian Ross, és ugye hát nagyon-nagyon jó zenéket hozott nekünk, nézzük csak napjainkban. Hogyan is zenélő, egyébként azt még hagyd tegyem hozzá, hogy Fancy-vel zenélnek együtt, és hát ugye Fancy se gyenge, Lian Ross sem gyenge, és amit ők hozhatnak, az csak nagyon-nagyon erős lehet.

Hát gyerekek, sajnos egy óra hossza már el is telt a műsoridőből, és hát nem volt még az a fél óra tiszta zene, amit szoktam nektek hozni ebben a fél óra tiszta zenében. Leszámoljam, hogy lassú zene, nem véletlenül. Imádom a lassú zenét, gyerekek, de csak azokat a lassú zenéket, amikre azt tudom mondani, hogy na, ez átjött. Ha nem jön át a lassú zene, azt én nem tudom meghallgatni, csak is azt, ami átjött. Egyébként minden zenével így vagyok, hogy át kell, hogy jöjjön a zene, éreznem kell a zenét, hogy megszeressem, mert ha nem érzem, ugye akkor nem szeretem. Nos, a következőkben egy együttes, akiknek a nevük Italon, és a daluk címe Italo Disco, és még ráadásul Italo Disco feldolgozásban fogom játszani, majd utána Mike Morantől a kedvenc dalomat hoztam, nagyon jól feldolgozva, Agent of Liberty. Én ezt a zenét 86-ban hallottam először, és onnét fogva Mike Morantől ez a kedvenc muzsikám. Egy nagyon bulizós, hatalmas, zeneileg nagyon-nagyon gazdag zene Mike Morantől, és utána majd mutatom nektek a fél óra tiszta zenét, ami nagyon kellemes, és hát hatalmas lesz.

Nos, hát amint hallottuk, ez volt itt az Italo Disco, és az együttes pedig az Italon együttes, de a következőkben nagyon-nagyon másfajta zenei stílus, de azért az észem nem változik. Mike Moran következik, és az Agent of Liberty 1986-ból fog szólni a zene, és hadd mondjam el, hogy nálam valami csúcs kedvenc a muzsika ez a szám. Egyébként Mike Moran minden egyes zenéje ott van a topon, de ez csúcs.

Gyerekek, ez egy őrületes muzsika. Mike Moran zenét nekünk is, az Agent of Liberty című dalt hallottuk. A következőkben már elindítom ezt a fél óra a zenei összeállítást, amiben megint csak a kedvenceim fognak szólni, és kettő lassú zenét belecsempésztem a zenei összeállításba. Hát gyerekek, az idő nagyon-nagyon gyorsan megy, már is 19 óra 18 perc, és hát hadd mondjam nektek, hogy közben majd 20 órától jön hozzátok a Live Man. Ha minden igaz, hát nagyon remélem, hogy igen. Hát további jó szórakozást kívánok a Super DJ Rádió hallgatóinak.

Hát, hölgyek és urak, sajnos nagyon-nagyon gyorsan elment az idő, hát már úgy vagyunk, hogy 19 óra, 50 perc, mondhatom már az 50-et, tehát van még 10 percem, és ebben a 10 percben én egy-egy veleget szeretnék nektek mutatni, és hát ugye már el is köszönök tőletek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok. Ezt a zenei összeállítást, ez a 80-as évekből jött, és ugye azok a zenék szóltak, amiket már rongyosra hallgattunk, de még van egyébként nagyon-nagyon sok jó zene van a 80-as évekből. Hát lesz még ilyen műsor, abban biztos vagyok, sőt, mi több, hát nem is sokára lesz még beugrós adásom is, amiben hozom majd ezeket a zenéket, de egyébként gyerekek, én nagyon-nagyon vacilálok, hogy mi legyen az, amit ugye lejátszok, mert nem akarok olyat sem, amit már untok, viszont olyat sem akarok, mint például, mondom, az együttes, a Silicon Dream, az nálam gyerekekre nagyon-nagyon nagy együttes, és ugye jó zenékkel, de azért a Silicon Dream hallgatására születni kell. Tehát ezért nem is nagyon játszom tőlük zenét, de ha kéritek, akkor majd fogok játszani, de nem csak a Silicon Dream, mert hát még sok ilyen együttes van, akiktől nem játszottam, vagy Yellow-tól is ugye nagyon keveset mutatok, de Yellow-ra is születni kell. Ezek olyan stílusban játszák a zenét, ami nem hétköznapi. Hát gyerekek, én már elindítom az egyveleget, mert nem lesz rá idő, hogy végigjátszam. Meglepi egyveleg, egyébként imádni fogjátok, én is imádom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. További jókat kívánok mindenkinek, és hamarosan itt van veletek Live Man. Nos, hát ezt az egyveleget még igazán meg fogjuk döngetni. Sziasztok!

No, szép estét kívánok mindenkinek. Aztán egy páron szabad, hogy tőleg is sok olyan találkozó is van. Lesz majd itt My Life is. Na, Isten áldása, Pade Guglielme.

Hello Ruskő Erzsi, hello Nagy Tarcsa, sziasztok! Rokonyan találkozó, hogy hallottam, ott megvan nálatok. Szia Jöncske, pusztantás neked is!

0: Csendet kérünk, felvétel, tessék, Gyuri bácsi.
1: Jól látom, a piros pötty kigyulladt, és akkor most mehetünk, ugye?
2: Jól van.
1: Jumbo, dáma, király, ász, Klárika is bólint, nagyszénási buliban bemondom a Zolint. Hát ez nem igaz, őrület!

nagy szénástól álmodom én néha, hol körbevet sok kedves jó barát. Nagy szénás most jól szól a nóta, szeretettel gondolok te rá. Nagy szénásig fújja a szél ezt az éneket, megköszönöm nektek a szép boldog éveket. Nagy

Na, akkor tényleg tömény, hogy zapít a Szuperidzső Rádion keresztül magamtól, állj mentő. www.szuperidzsőradio.hu, ott lehet olvasni a Viber számunkat. Akkor kezdjünk bele, úgy rendesen.

English version. Azt tudok egy olyan ritkaságot, hogy nagyon kevesen lehet, nagyon kevesen rádió játsza, de én leadom. Annyi mondok, hogy Dead Mike. Úgy van ez benne, hogy rendesen.

Gondolom szövege az nem nehéz, értelmezhető, és énekelhető, vagy mondható.

0: now the system starts to reboot.
1: Húzzom a nyalánkságokat. Ha a sütülőnök egész vesz, zabálnám. Cselszik itt finomság, ne aggódjatok.

0: years ago, two guys created a special style of music.
1: Egy örök klasszikus itt a Super Age-re rájön keresztül magamtól, Ivan-től.
0: Was born.
1: Azt nem buffázok tovább bele.
0: Fans around the world still looking
1: back. Na, inkább adom akkor a zenéket.
0: Era of music and lifestyle. Today, the legends are back on the floor.

Köszönöm szépen Lovász Károly! Köszönöm szépen Kolozsímre az ismeréseket! Megyünk ilyenekkel, talán ez még egy klasszikus is!

0: Ők ilyenkor a zsímre Henzeba kezdem ott elengedni. De csak a Henzeba. Egyelőre aztán nem köszönnek be, hogy 10 órakor, hogy akkor sorry, jövök befele ásulni. Akkor lesz egy picinke hard techno is.
1: Leute, macht mal Stimmung, denn hier kommt die Melodie.
0: Sprechen Sie in Deutsch. Ein bisschen.

alazulás után visszajön majd a pörgés. www.radio.hu, ott lehet olvasni a Weber számunkat. Azt nekem most konkrétan írogatni. Ha már egy pár nem aludtak már be. Ami fél kettőig fent voltak.

vagyunk Clubhands. Rendszeresen a bejelentésem azt hiszem, hogy nem lesz Hard Techno, ahol házúli van, aztán lehet ők aztán szomorúak lennének. Elnézést kívánok szépen, majd jövő hét vasárnap, vagy valamikor, leginkább jövő hét vasárnap szeretném, bepótolom.

Na, hogy mondok, picit elhúzok, de nem hard technóval, mert mondtam, ahol házi buli van, és pont most nem örülünk neki, mert hogy természetesen mosolyog, hard technót hoznék be. Amikor esküszöm, meg fogom pótolni. Bocsánat, kérek elnézést.

Na ezen kívül még egy zene, azt mondta, a búcsú szám, azt én is búcsúzok tőletek. Holnap lesz dolgom, úgyhogy muszáj lesz vennem a jelentést. Kérek szépen még egyszer, hogy hátteknodos pont, most nem tudok lejátszani.

Igen, köszönöm, hogy Jancsik, itt voltatok. Itt voltál. Na végét ér a munkvára, a Lion Kotharában Lion voltam itt a Super DJ Radion keresztül, legközelebb egy hét múlva lesz a kaltó. Lehet, hogy hétközös beugorok, piciként Ravine Bass-szel, de nem tudom, még semmit sem tudok mondani biztosra most jelen helyzetben. Köszönöm szépen is Istvánik, hogy itt voltatok ti is. Hello Erdő Szent György. Hello Erdély. Puszantás, Hencsike, neked is.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: 80-as évektől napja.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Me gusta a mí, así, me gusta a mí.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Let's do it.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.